0: ayi mukama
1: balika ka katonda akajjawo ebibi ensi
0: ne ayi mukama
1: balika ka katonda akajjawo ebibi ensi ayi nyina katonda omutuukirivu tusabire.